0: Italian have also.
1: Olaszországban nagyon jó bio oliva olajba.
0: But what they call the cold pressed oil.
1: De olyat, amit hidegen sajtol.
0: Or sesame.
1: Vagy a szezám.
0: Also good, sesame oil.
1: Szezám olaj.
0: Mustard oil is too heavy.
1: A mustárolaj az túl nehéz.
0: Mustard oil is so heavy like vanilla oil.
1: Az ugyanolyan, mint az a gyapott olaj. Olyan nehéz.
0: Now, we are vegetarian. We eat light and good food. But we mistake make that kind of oil.
1: De hiba, hogyha ilyen olajat rakunk bele.
0: Now, the soya bean oil.
1: A szója olaj.
0: Soya bean oil was one time ago, it was a good.
1: A szója babolaj régen jó volt.
0: But soya bean is also manipulated.
1: De azt is manipulálják.
0: And hybrided.
1: Hibridizálják.
0: And also lot of pesticides.
1: És sok növényvédőszert használnak.
0: So in that way it's better to have from some our butter our cows butter.
1: És akkor már jobb a tehén tejből készült vaj.
0: This way also now the corns what we are using, any kind of corns.
1: És a gabona, amit használunk.
0: And the what we call the wheat.
1: A búza.
0: And wheat was also coming from the Mexican side somewhere.
1: Ez is a mexikói részről jött.
0: But they were very, this wheat was very thin and little.
1: Az a búza vékony és kicsi volt.
0: But that is slowly they changed.
1: Lassacskán megváltoztatták.
0: So the wheat was very good and dark red.
1: Nagyon jó volt és piros, sötét piros.
0: Good, very good.
1: Nagyon jó.
0: And now they made it very thin skin white wheat.
1: És most nagyon a héja vékony és fehér.
0: It's a mostly white flour.
1: Fehér.
0: And that you have the bread and this and everything very fine white.
1: És ettől olyan finom fehér a kenyér.
0: Yesterday we had very nice something like a big chapati or puri or something. No, you ate.
1: Tegnap olyan valami olyan étel volt, mint egy nagy puri vagy chapati.
0: Langos.
1: A langos.
0: Langos, sir. It was good because oil inside, fried.
1: Jó volt, mert sült volt olajban.
0: And the tongue like it.
1: Szereti a nyelv.
0: But liver is screaming, crying.
1: Ám a máj sír.
0: He said again.
1: Megint.
0: I'm purifying, cleaning, but again this.
1: Én folyamatosan tisztítok, és most megint.
0: So, that was a white flour, complete white flour.
1: Teljesen fehér lisztből készült.
0: So, we can take some rice, we can take the grain, what we call dalia, this thing are very healthy.
1: Használhatunk rizst, daliát, azok egészségesek.
0: Less fry things.
1: Kevesebb sült.
0: Home and here also.
1: Otthon is, meg itt is.
0: So, now, another thing that is still, the letter is not, so.
1: Folytatódik a levél.
0: So, Mr. Beloved Master.
1: Kedves Mester, Mr. Master.
0: The variety of the different vegetables and less amount of the potatoes.
1: Több különböző zöldséges, kevesebb burgonya.
0: Oh, God.
1: Istenem.
0: No potatoes. There are so many people, they are only eating the potatoes.
1: Sok ember csak krumplit eszik.
0: I have one disciple.
1: Van egy tanítványom.
0: And her mother, mostly she likes only potatoes, nothing else.
1: A mamája csak a krumplit szereti, semmi más.
0: Her husband eats only meat.
1: A férje meg csak húst esz.
0: And she eats meat with, but mostly potatoes.
1: És ő eszik kis húst, de főleg krumplit.
0: And I don't want to tell further.
1: Nem tudom, mi többet mondhatnék.
0: You can make video from us, but we have beautiful hall.
1: Onnan föntről lehetne videózni, hogy milyen jó termünk van.
0: There's a training, aeroplane training school.
1: Itt egy repülőiskola van.
0: And potatoes, wheat containing food. So always getting wheat and potatoes and wheat and potatoes.
1: Mindig csak búza és krumpli, búza, krumpli.
0: P.S. Today's wheat contains 40 times more gluten than the old.
1: Manapság 40-szer annyi glutén tartalmaz a búza, mint régen.
0: So I be all again on the wheat, you know. So what to eat?
1: De akkor mit tegyünk?
0: There is one very beautiful training.
1: Van egy nagyon jó képzés.
0: And people are doing.
1: Csinálják az emberek.
0: That was only yogis doing, some yogis.
1: Valamilyen jogit csinálták korábban.
0: In Himalaya.
1: A Himalaya.
0: Because there is nothing to eat.
1: Mert ott semmit nincs mit enni.
0: So that, yeah, when we go to the Alakpuriji, you know, there's maybe some little grass, nothing.
1: Mikor Alakpurijihoz megyünk, ott talán van egy kis fűmás sem.
0: So they made a training.
1: Csináltak egy tréninget.
0: The sunlight.
1: A napfény.
0: That is the best.
1: Az a legjobb.
0: So we can invite this person who is giving training.
1: Meghívhatjuk ezt az embert, aki ilyen.
0: Then no more drinking and no more eating.
1: Hogy ne igyunk és ne együnk több.
0: There are in Europe doing people very good.
1: Európában is vannak, akik ezt nagyon jól csinálják.
0: I had one disciple.
1: Van egy tanítványom.
0: Unfortunately, he died.
1: Sajnos elhunyt.
0: But not because of this.
1: De nem emiatt.
0: So she made a training, and that she don't really she couldn't did not eat anything.
1: Ez a hölgy ezt csinálta, és tényleg nem tudott.
0: And she was very healthy, very happy, very strong.
1: Nagyon egészséges, boldog, erős volt.
0: And this is that energy, the sun.
1: A napenergiától.
0: The solar energy.
1: Napenergia.
0: There is solar panels.
1: Vannak a nap elemek.
0: Solar energy.
1: Napenergia.
0: And solar plexus.
1: És a szolális plexus.
0: So it is getting in energy through everything this to the solar.
1: Megy az energia mindezen be a solar plexusba.
0: But see, after few months or 1 year.
1: Néhány hónap, egy év múlva.
0: She said she lost all friends.
1: Azt mondta, minden barátját elvesztette.
0: Because they invite her something, all are eating, all are looking, and she's only sitting here.
1: Meghívják, esznek, isznak, ő meg csak néz.
0: Problem.
1: Ez a baj.
0: Greed.
1: A kapzsiság.
0: Of the tongue.
1: A nyelv,
0: everybody eating and this and tongue always again begin to come some kind of saliva in the mouth.
1: Nyálazik a száj.
0: So she gave up.
1: Abba hagyta.
0: And begin to eat.
1: És elkezdett megint.
0: After 10-15 years she died.
1: 10-15 év múlva meghalt.
0: So either we can get a training. Economy.
1: A gazdaságos dolog, ha ilyen.
0: That's why we don't need any money.
1: Nincs szükség pénzre.
0: We don't have a kitchen.
1: Nem kell konyha.
0: We don't have microphone. A microwave.
1: Nem kell mikrohullámú sütő.
0: Nothing.
1: Sem.
0: No shopping.
1: Nem kell vásárolni.
0: Time for meditation.
1: Idő van a meditációra.
0: And guest comes, said we are ahari nahi, we are vihari. We are only with energy.
1: Azt mondjuk, ha jön a vendég, nekünk csak energiánk.
0: Yes, you will a friend guest comes.
1: Jön a barát, a vendégül.
0: Twice.
1: Kétszer jön.
0: The first and last.
1: Először és utoljára.
0: So please, now you see this nowadays the wheat what we are eating.
1: Manapság az a búza, amit eszünk.
0: It has gluten lot.
1: Sok benne a glutén.
0: And before 20, 30 years, 40 years,
1: 20-30 éve,
0: there was not so much problems or people are blaming because of the gluten. There was not this kind of gluten.
1: Nem volt ez a gluténérzékenység probléma.
0: It means they've tried to force us towards meat.
1: Ez azt jelenti, hogy próbáltak minket húsevésre.
0: And they don't tell what is the harm, most harmful things in the meat.
1: És nem mondják meg, mi a legveszélyesebb a
0: húsban. And eggs and like this and like this.
1: Tojásban, ilyesmikben.
0: Many people can't understand why not to eat meat.
1: Sokan nem értik, miért ne ennénk húst.
0: Now I was in Boston in America.
1: Most Bostonban voltam az Egyesült
0: Államokban. Last week I was there.
1: Múlt héten.
0: Exactly today there.
1: Pontosan.
0: One was pushing me that come please and eat.
1: Ott kényszerítettek, hogy egyek.
0: Not a meat, but food they brought. It's a pure vegetarian.
1: Nem húst, valami tiszta vegetárius.
0: Only salad.
1: Csak salátát.
0: And bread.
1: Meg kenyer.
0: But I said I'm going to one Indian restaurant to eat there.
1: De azt mondtam, megyek egy indiai étterembe és ott eszem.
0: And this organizer, please Swamiji, come, he was pushing me.
1: A szervező
0: with
1: meg
0: my hand.
1: Nyomott, a kezembe nyomta, hogy edd meg.
0: I said, okay, I will sit down.
1: Mondtam, okay, leül.
0: But he held me so fast.
1: De olyan erősen fogott.
0: So I have this sign here.
1: Hogy nyomot hagyott itt a karomon.
0: You see? He was holding like this.
1: Így szorítottam.
0: It's not a painful, nothing, but...
1: Nem fáj.
0: But the blood thinner.
1: Vér alatt.
0: So it's a memory, beautiful.
1: Szép emlék.
0: I was sitting like this in my t-shirt and telephoning.
1: Így
0: and
1: ültem.
0: Paul Thapur says, what happened, Swamiji, there?
1: Pólóban telefonált Swamiji, kérdezték, mi történt ott?
0: I see some little child bite me.
1: Azt mondtam, megharapott egy kisgyerek.
0: Anyhow, they so put some double medicine, and I said, no, it's okay. No pain at all.
1: Tegyünk el rá gyógyszert? Nem.
0: Anyhow, well, I sat there, I didn't eat.
1: Ott ült Swamiji,
0: I took the fruit.
1: Csak gyümölcsöt.
0: And I had 25 or my disciples with me from Europe and America.
1: Ott volt 25 tanítvány, Európából, Amerikából.
0: And one from disciple who was from which one?
1: Melyik tanítvány? Kiről van szó?
0: And in the salad there was a chicken.
1: A salátában meg csirke volt.
0: Oh God.
1: Istenem.
0: She just threw there. Another one said there was a black hair.
1: A másik meg fekete hajszálakkal.
0: That can happen, doesn't matter.
1: Az megtörténhet, nem baj.
0: I want to tell, maybe it's her, your hair.
1: Lehet, hogy a te hajad.
0: But she had a colored blonde hair.
1: De neki barna haja volt.
0: That's my very dear disciple.
1: Nagyon kedves tanítvány.
0: Many years disciple.
1: Sok éve.
0: And she's the best friend of the Ramanand from America, who is now here.
1: Legjobb barátja a Ramanandnak Amerikából, aki most itt van.
0: And our Divya Jyoti here.
1: Divya Jyoti, itt van.
0: From America.
1: Amerikából.
0: Her good friend.
1: Jó barátja.
0: Is a Gita Puri.
1: Gita Puri.
0: Okay, so you can ask Gita Puri. I'm not telling joke, okay?
1: Megkérdezheted Gita Purit, nem vicc.
0: So I told the organizers and they were so sorry, so sorry.
1: Mondtam a szervezőknek, nagyon sajnálták.
0: So they said, they brought the salad and they told it from shop, they should be very careful, but they've mixed and they took it.
1: Azt mondták, hogy megmondták a boltban, hogy milyen legyen a saláta, de mégis belekeverték.
0: The Boston is a city of the how do you call the city of the learning knowledge, what you say? Studies.
1: Boston egy egyetemi város.
0: And it has in Boston, only in the Boston is 300 universities.
1: 300 egyetem van ott, csak Bostonban.
0: And like 1,000 colleges.
1: Több ezer főiskola.
0: Many hospitals.
1: sok-sok
0: kórház, many research institution.
1: Rengeteg kutatóintézet.
0: If you want that, they will buy you to make research from your whole bones and everything.
1: Ha akarod, megvásárolnak téged, és kutatást végeznek a testeden a csontjaid.
0: So if you have enough from your life, you go there.
1: Ha eleged van az életből, oda megy.
0: And Boston is something like Budapest.
1: Boston olyan, mint Budapest, hasonló.
0: But of course, you can't compare Budapest with Boston.
1: De persze nem lehet összehasonlítani.
0: Budapest is 1,000 times beautiful.
1: Budapest ezerszer szebb.
0: Anyhow.
1: Akárhogy is.
0: Then there was a problem of eating.
1: Volt gond az evéssel.
0: So we did our... Luckily we had one there vegans.
1: Szerencsére restaurant. Vannak vegánok.
0: So, again with the eating.
1: Megint az étkezés.
0: Now what to do?
1: Mit tegyünk?
0: So, in Europe is still we have many good things.
1: Európában még van sok jó minden.
0: For example, Hungarian,
1: például a magyar,
0: Slovakia,
1: Slovak,
0: Croatia,
1: horvát,
0: and these countries in the summer they are growing lot of good vegetables.
1: Nyáron sok jó zöldséget termesztenek.
0: But we have to do something that how to we survive good.
1: De csinálnunk kell valamit, hogy bírjunk túlélni.
0: So here also would be good.
1: Itt is jó volna.
0: To make little difference and not every day potatoes.
1: Ha kis változtatás lenne és nem minden nap krumpli.
0: But what we have to ask someone. The person who put the question
1: meg kell kérdezni,
0: can tell us what to cook.
1: Feltette a kérdést, hogy mit főzzünk akkor.
0: Well, in the Boston,
1: Bostonban,
0: we had this conference in the Harvard University.
1: Volt ez a konferencia a Harvardi Egyetemen.
0: And this person took me, come please, let me make a photo that we will see that Swamiji was in Harvard University. I said, doesn't matter.
1: Az ember elvitt engem, hogy csináljon fényképet háttérben a Harvardi Egyetemen.
0: For me, the Harvard University and the nest of the bird is the same.
1: De én azt mondtam, hogy a Harvardi Egyetem meg a madárfészek nekem ugyanaz.
0: Yeah. And this our now, it is one of the most beautiful that university.
1: És ez most itt a legszebb egyetem.
0: But some people are meant as good things.
1: De valaki ezt jót akarta.
0: I said, I don't want to be studying now, beginning to study there, even free.
1: Én nem akarok ott tanulni, akkor se, ha ingyen van.
0: But they are making a lot of research, it's very good, there's nothing to say, but all this meat.
1: Sok jó kutatást is folytatnak, de ez a rengeteg hús.
0: There were many professors and doctors and deans and this many they are also Indians.
1: Sok professzor, orvos, dékán volt, indiaiak is ott.
0: Many are research and scientists are Indians there also.
1: Sok kutató, tudós, indiai ott.
0: But their brain is also gone.
1: De ők is elvesztették az eszüket.
0: Meat.
1: Hús.
0: Some of them, they were still vegetarian and they are making puja and everything. They were sit beside me and this.
1: Néhányan még vegetáriánusok és pujját végeznek, mellettem ültek.
0: There was one very, very good cancer diagnosis and cancer specialist of a doctor from India.
1: Volt Indiából egy rák specialista orvos, diagnosztika.
0: He have hardly time, everywhere they are calling him this, that.
1: Semmi ideje nincs, mert mindig mindenhova hívják.
0: And now he is so fed up.
1: Elege van.
0: Now he settled in the Atlanta.
1: Atlantában telepedett le.
0: So there are many, but I don't know what happened to the human brain.
1: Nem tudom, mi történt az emberek agyával.
0: For the heart, we should see the heart.
1: A szívet kell nézni.
0: First heart and then the brain.
1: Először a szívet, aztán az agyat.
0: And the first brain and then the heart.
1: Először az agyat, aztán a szívet.
0: So when you eat,
1: ha eszel,
0: food comes on your plate.
1: Megjön az étel a tányérra.
0: Then one chicken baby is killed.
1: Megöltek egy kis csirkét.
0: Or a cow baby is killed.
1: Vagy egy kis borjút.
0: That chicken, when it comes on your plate,
1: mikor a tányérodra jut az a csirke,
0: then your brain should tell you.
1: Mondja azt az agyad, azt kell mondja.
0: Then your heart will say no.
1: Hogy a szívem azt mondja ne.
0: So, it is how they are torturing. This is a question.
1: Hogyan kínozzák őket, ez a kérdés.
0: So now vegetables.
1: A zöldségeink.
0: In Europe we have many good vegetables.
1: Európában nagyon sok a jó zöldség.
0: And we have good in Europe is a good energy and good air.
1: Jó energia,
0: good oxygen.
1: Jó levegő.
0: Really, this our Middle Europe or this Europe is a place to live.
1: Európának ez a része, Közép-Európa, ez egy olyan hely, ahol élhető.
0: We have many all doctors and professors that are very towards the nature all.
1: Sok orvos, professzor a természet felé fordul.
0: But this big markets have destroyed us.
1: De a nagy piac az tönkretett minket.
0: And the highways have disconnected the people.
1: A autópályák szétválasztják az embereket.
0: Otherwise we go from Vape to the Budapest, little villages, and there are something to buy, and some this and that, and you have some friends and so on.
1: Mert ha nem lenne az autópálya, kis utakon, falukon keresztül mennénk, ezt azt vennénk, találkoznánk az emberekkel.
0: And with the highway, we don't know anybody.
1: Az autópályán senkit nem látunk.
0: Only petrol pump.
1: Csak a benzinkutat.
0: And what you can get there?
1: Mit kapsz?
0: Good Coca-Cola.
1: Jó Coca-Colát.
0: And again potato chips.
1: Meg megint krumplit, chipset.
0: So you in Europe.
1: Ti itt Európában.
0: There are so many fruits.
1: Annyi gyümölcs van.
0: And vegetables.
1: Zöldség.
0: Which we can preserve for some winter.
1: Amit el lehet tenni télire.
0: And your ancestors were doing.
1: Az őseitek ezt csinálták.
0: They're like carrots, all the root fruits are vegetables.
1: Sárgarépa, a gyökérzöldségek.
0: And different kinds of pumpkins.
1: Különböző tökfélék.
0: And the seeds.
1: Magok.
0: And so many things was preserved.
1: Ami eltartható.
0: People say me that in Europe was also not that much consuming the meat.
1: Azt mondták nekem, hogy Európában se adtak régen annyi húst.
0: This big meat began more eating after the Second World War.
1: A második világháború után kezdődött ez a húsevés.
0: First World War and Second World War between.
1: Az első és második között.
0: And there they created one name.
1: Van egy név.
0: And that's this name they created, high society.
1: A magas társadalom, felső társadalom.
0: And what means the high society?
1: Mit jelent az, hogy high society?
0: Oh, they have money.
1: Felső társaság.
0: They
1: felső
0: only pénzük. Drink alcohol.
1: Pénzük van,
0: iszlam. And meat. And this other potato is nothing.
1: A krumpli semmi.
0: And this is a high society.
1: Ez a felső tízezer.
0: And everybody want to eat meat.
1: Mindenki húst akar.
0: But they cannot because it's very expensive.
1: De nem tudnak, mert drága.
0: And now they made so much meat, so it is cheaper than a vegetable.
1: De most meg már annyit állítanak elő, hogy
0: so this is another reason that people are eating meat.
1: Olcsóbb, mint a zöldség, ezért is esznek az emberek.
0: So try to dry fruits.
1: Próbáld
0: dry vegetables.
1: Szárított gyümölcsöket, szárított zöldséget.
0: We have in India also big problem.
1: Indiában is sok a gond.
0: Don't think that India is still holy.
1: Ne gondold, hogy az még mindig szent.
0: Yes, India is a holy, very holy.
1: Nagyon szent.
0: And The India is a spot on the this earth is a very holy.
1: Ez egy olyan hely a földön, ami szent.
0: But not the people.
1: De nem az emberek.
0: That's it.
1: Ez az.
0: This college is a very beautiful, very good.
1: Ez az iskola nagyon jó.
0: But now who is here living and doing, that is a different.
1: De aki itt él, mit csinál?
0: And now so the Indians, they are talking about a high society.
1: Most az indiaiak is a felső tízezerről beszélnek.
0: Now you people are not using the what is called here this for dying, hanging up, tie, yes?
1: Nem használjátok az akasztást.
0: This is a creation. Kravata is good, but tie is not good.
1: Nyakkendő jó.
0: So, all Indians and their schools and everywhere they have to have a tie.
1: A Indiában mindenhol nyakkendőt hordanak.
0: And our school in Europe, I see here, little children, they are not going with the tie.
1: Itt Európában nem hordanak nyakkendőt a gyerekek az iskolában.
0: So I tell also Indians,
1: mondom az indiaiaknak,
0: someone who have eaten and throw it, that you are eating all.
1: Amit valaki evett és kidobott, azt teszitek meg.
0: It is unbelievable.
1: Hihetetlen.
0: They are so blind.
1: Olyan vakok.
0: It's not that India.
1: Nem az az India.
0: Not that people.
1: Nem azok az emberek.
0: And at home maybe parents don't want them to eat meat and this, so they just go for a walking and they go to the meat restaurant.
1: Hogyha a szülők nem akarják, hogy húst tegyenek, akkor elmegy az étterembe és ott teszik.
0: The one of the biggest meat exporter is India.
1: Az egyik legnagyobb hús exportáló ország India.
0: And I have heard they are breeding the dogs and selling into the China.
1: Azt hallottam, hogy kutyákat tenyésztenek és eladják Kínának.
0: Therefore don't breed poor dogs, okay?
1: Ezért ne tenyész kutyát.
0: Because maybe what they are learning in the see in the Facebook, maybe they begin in Hungary.
1: Lehet, hogy látják a Facebookon és Magyarországon is majd kezdik.
0: Yes. Who knows?
1: Ki tudja.
0: This is how the cancer is going.
1: Így terjed a rák.
0: Therefore, please try to make your own dry fruits, vegetables.
1: Csináljatok saját szárított gyümölcsöt, zöldséget.
0: We can make from the good corns, corn, any kind of corn, we can make nice flowers and we can make some different kind of homemade things and we can preserve them, sometime eat this, sometime that.
1: Gabonából, kukoricából jó lisztet lehet csinálni, házi dolgokat azt el lehet tartani.
0: And in that Boston, all doctors say don't eat any sugar. Sugar is one of the cause of the cancer.
1: Bostonban az összes orvos azt mondta, hogy semmi cukrot ne egyél, mert az a rák oka.
0: He's telling, yes, Swami, you can talk as much as you like.
1: És ott megy, láthatjátok a Family Frost autó, azt mondja, Swamiji, beszélhetsz, amit akarsz.
0: All are listening, but when this will open gate.
1: Az mindenki figyel, de mikor az kinyitja az ajtót.
0: So, it is our weakness.
1: Ez a mi gyengeségünk.
0: Humans have more weakness than any.
1: Az embernek több a gyengesége.
0: And that is our eating
1: mint bárkinek is, ez az evés.
0: Even our house pet are spoiled.
1: A házi állat.
0: Because of the our weakness.
1: És a mi gyengeségünk miatt.
0: So again we are coming, not only potatoes or something, we shall cook different things.
1: Ne csak krumplit főzzünk, mást is.
0: And that's why I said that when we have big seminars in a small village,
1: kis faluban,
0: in this time of the season,
1: ebben az évszakban,
0: we can request the farmers,
1: megkérhetjük a földműveseket,
0: and because there is so much vegetable they can't eat.
1: Mert annyi zöldség van, hogy nem tudják
0: megenni. So they are feeding the pigs.
1: A disznókkal etetik fel.
0: And eat the pigs. So maybe we get these vegetables.
1: A akkor megkaphatnánk ezeket a zöldségeket.
0: At the same time I can tell you,
1: azt is elmondhatom,
0: that who came to India, you know, to Rajasthan,
1: aki Indiába jön,
0: in Jordan,
1: Jada.
0: We bought the Jordan land, it is about 600 hectares.
1: Körülbelül 600 hektár.

0: kind of vegetables we are using drying.
1: Másféle zöldségek vannak ott.
0: And this is only that vegetable which is still not sprayed.
1: Olyan zöldség, amit nem permeteznek.
0: That's also in the forest bush.
1: Az erdőben is, a bokrokon.
0: So last year we had this in a vape, in a strilki, you remember?
1: Múlt évben strilkiben emlékeztek.
0: And people like it.
1: Szeretik,
0: it was good.
1: Az emberek.
0: So this year I brought again for you something.
1: Megint hoztam nektek valamit idén is.
0: I went for only 1 week to India, some work I had to do.
1: Egy hétre mentem csak Indiában, volt ott egy munka.
0: And Mansa Devi said, only take 2 dress and your toothbrush and that's all why you need to carry your luggage.
1: Mansa Devi azt mondta, vigyél 2 ruhát meg a fogkefét, minek csomag.
0: Because I have in Delhi ashram, I have Vienna ashram, I have Jaipur ashram, everywhere I have what I need.
1: Mert hogy az ashramokban, Delhiben, Bécsben, mindenhol megvan, amire szükségem van.
0: I said, okay.
1: Azt mondtam, rendben.
0: But then I was thinking.
1: Aztán gondolkozni
0: kezdtem. And can you imagine I took 2 empty suitcases?
1: 2 üres bőrön.
0: Inside was the soya capsules you make it for our homeopathic herbals.
1: Homeopátiás kapszulák voltak.
0: Because they are made from soya and not from animals.
1: Szójából csinálják a kapszulát, és nem állati.
0: And our Pushpa in Jordan, she's taking care of the beautiful garden with the organic everything.
1: Jadamban Pushpának egy szép kertje van.
0: So they are so much.
1: Ilyen nagyok.
0: 1/2 kilo.
1: 1/2 kilo.
0: So much, but 1/2 kilo. So I put all in my 2 suitcases, and they, when they were visiting, they said, "Swamiji, so little." I said, "Yes, it's good."
1: Betettem a 2 bőrönbe, azt kérdezték, ilyen kevés.
0: I'm bringing the air from Europe for India.
1: A levegőn keresztül viszem
0: the
1: Európa.
0: Good, clean air for New Delhi from Vienna.
1: Levegőt viszek.
0: So back I brought it 60 kilos or more.
1: Kilo. Hoztam vissza, vagy többet.
0: And Mansa Devi was looking.
1: Így néztem Mansa Devi.
0: So I brought it this and we are now making mixing and you can use it, have it.
1: Most használhatjátok.
0: So you create please yourself your few months good food.
1: Néhány,
0: I don't know how, but you have to.
1: Néhány hónap alatt jó ételt csináljatok, nem tudom.
0: Hogy. And if you don't know, then I can tell you.
1: Ha nem tudjátok, majd megmondom.
0: You can from the different grains.
1: Különböző magok, gabonák.
0: Yeah. For example, you know the chickpeas, what we call the chana.
1: Ja, a szójabab. Csicseri borsó, csicseri.
0: And that we can make few different kind of variety for a food.
1: Különböző fajtákat bele lehet tenni az ételbe.
0: Only from that.
1: Csak azt.
0: So like different things we can learn, okay?
1: Különböző dolgokat megtanulhatunk.
0: And if you can get the organic corn,
1: hogyha tudtok hozzájutni bio,
0: then we can make 3 different kinds of varieties for food from this corn.
1: Háromféle gabonát lehet beletenni az ételbe.
0: So we have many, many from our Europe, you know, from here.
1: Innen Európából.
0: And you can have every day different dish.
1: Minden nap más étel.
0: At least you have 10 different dishes.
1: Legalább 10 különböző étel.
0: 10 to 15.
1: 10-15.
0: So, if you eat 2 kind of variety twice a month.
1: Ha 2 félét eszel, 2-szer egy
0: hónapban. Or let's say 3 times a month.
1: Vagy 3-szor.
0: That's not too much.
1: Az nem túl sok.
0: That's healthy.
1: Egészséges.
0: Homemade, yourself.
1: Otthon készült.
0: Buy the vegetables, dry the vegetable, this clean everything.
1: Szárítsd a zöldségeket.
0: Dry vegetable is better than frozen.

0: In the airports you buy the cakes.
1: És már a repülőtéren süteményt veszel.
0: Or if an Indian goes back to India or at an airport, he will buy the samosas.
1: Vagy ha egy indiai hazautazik, már a reptéren szamoszát vesz.
0: Or mango lassi.
1: Vagy mango lassit.
0: So it is in our way of life.
1: Ez a belső életmódunk.
0: So it's good to keep the pure culture.
1: Jó tisztán tartani a kultúrát.
0: With respect to other culture.
1: Más kultúrák tiszteletével együtt.
0: There are some, they call it is a cultural program, but it's not, it doesn't include culture.
1: Valaki azt mondja, hogy ez egy kulturális program, holott nem része a kultúra.
0: I heard in some country they have a tradition or a culture, or once a year they kill in the water so many fish.
1: Hallottam, hogy van olyan ország, ahol az a kultúra vagy a hagyomány, hogy halakat ölnek egy évben egyszer a vízbe.
0: And all water, ocean water is there, all in the blood.
1: És az egész óceán víz vérben úszik.
0: And they are happy.
1: És ettől boldogok.
0: I think this is not a culture.
1: Azt gondolom, hogy ez nem kultúra.
0: Or in some country, they on particular day, they kill or they slaughters many, many buffaloes and goats and like this. This is not a culture.
1: Vannak bizonyos országok, ahol bizonyos napokon bivajokat vagy kecskéket ölnek meg.
0: Not a religion.
1: És nem vallás.
0: That's not devik shakti, it's asuri shakti.
1: Ez nem devik shakti, ez asuri shakti.
0: So, in such culture you should not take part.
1: Ilyen kultúrában ne vegyél részt.
0: But where there is a happiness, singing, dancing, sattvic eatings, different costumes, why not? You can go there
1: too.
0: So the culture is a system through which human is surviving.
1: A kultúra egy rendszer, amin az ember megél.
0: Now the second is spiritual culture.
1: A második a spirituális kultúra.
0: And there is more spiritual. That is connected to the jivatma and atma.
1: Mivel a spirituális a jivatmához és átmához kötődik.
0: This personal soul has a longing.
1: Az egyéni lélek vágyakozik.
0: To come to the origin.
1: Visszajusson eredetéhez.
0: And that is your soul.
1: És ez a lelked.
0: So, the Atma, what we call Atma, you know all very well, the soul is not Atma.
1: Tudjátok, hogy a lélek nem Atma.
0: Soul is reincarnating again and again.
1: A lélek az, ami újra és újra reinkarnálódik.
0: We believe that we had a past life.
1: Hiszünk benne, hogy volt elmúlt életünk.
0: And we do believe that we have now life, we are here as individual.
1: És hisszük, hogy egyesével vagyunk most jelen.
0: If one die, and if it's not an individual soul, then all will die.
1: Hogyha valaki meghal, és ő nem egyéni lélek lenne, akkor mindenki vele halna.
0: But you didn't die.
1: De nem halsz meg.
0: Only one died.
1: Csak egy konkrét személy.
0: Understand me what I mean?
1: Érted, hogy mit akarok mondani?
0: And if the one born, it means not all are born now again.
1: Hogyha valaki megszületik, az azt jelenti, hogy nem mindenki most születik újra.
0: So it is that jivatma which is going and coming according to the karma.
1: A jivatma az, amely a karmák szerint megy és jön.
0: Do not compare your jiva life, your atma's life with this material world.
1: Ne hasonlítsd a jivád és átmád életét az anyagi világhoz.
0: Whatever you do, it will remain down here, like a dust.
1: Bármit is teszel, itt lent marad porként.
0: And this jivatma will again rise up these clouds of these mayas.
1: És a jivatma felemelkedik a máják fejhőjére.
0: Where you will laugh. What we were thinking was bad, it was not bad. What we were thinking is good, it was not, also not good.
1: Fentről lenevetsz, hogy amiről azt gondoltad, hogy rossz, az nem volt rossz, viszont amiről azt gondoltad, hogy jó, az viszont nem volt jó.
0: We waste our time. God gave us such a beautiful human life to achieve the higher consciousness.
1: Mire pocsékoltad az idődet, Isten arra adta a csodálatos életet, hogy elérd a legfelsőbb tudatot.
0: But this Maya, Sansara, the money, the position, the anger, greed, this has killed us again.
1: A Maya, Sansara, pénz, harag, pozíció, kapcsiság újra megölt bennünket.
0: Atma, which is not born.
1: Az átma nem született.
0: Who is not born cannot die.
1: Ki nem született, nem halhat meg.
0: But still there. That's called everlasting, nitya.
1: De ott van, örökké tartó nitya.
0: Nityam, sudham, and pure.
1: És tiszta.
0: Nirakar, formless.
1: Forma nélküli.
0: Niranjan, spotless.
1: Szeplőtelen.
0: No any weapon can kill.
1: Fegyver nem tudja elpusztítani.
0: Try to shoot in the sky bullets, and after you look with magnifying glass, you will not see the hole in the sky.
1: Lövöldözzél puskával a levegőbe, nagyítóval nem látod a lyukakat.
0: It is the hole. There is nothing.

0: The universe, the sky, the space.
1: Világegyetem, ég, tér.
0: So it's Atma, Jivatma, consciousness,
1: tudat, egyebek.
0: Neither fire can burn.
1: A tűz sem égeti.
0: We can make big fire.
1: Nagy tüzet rakhatsz.
0: After we can see if the sky is burned.
1: Most nézd meg, hogy leégette az ég.
0: It's not burned.
1: Nem égett le.
0: So Atma is known as unborn.
1: Az Atma nem született.
0: And it is there. And that is the Shiva.
1: Ott van, és ő a Shiva.
0: That's why that it has no father and mother.
1: Ezért nincs édesanyja, édesapja.
0: It is he himself.
1: Ő maga van.
0: So by every Mahapralaya is again Mahapralaya comes through Shiva.
1: A Mahapralaya is Shiva által történik.
0: That's why it's called Mahapralaya.
1: Ettől Mahapralaya.
0: Mahadev. Mahashiva. And the Maha is Shiva.
1: Maha maga Shiva.
0: And only one mantra is called Mahamantra.
1: Csak egy Mahamantra van.
0: It's called Mahamrityujay Mantra. Other mantras are not that.
1: A többi mantra nem ilyen.
0: Very origin is this.
1: Ez az eredet.
0: That's why Mahamrityujay Mantra.
1: Ezért hívják így.
0: So, a time of the Mahapralaya,
1: a Mahapralaya idején,
0: there is a disaster, destruction, different calamities from the nature.
1: Katasztrófa, pusztulás, természeti csapások vannak.
0: A big earthquake,
1: nagy földrengés,
0: flood,
1: árvíz,
0: fire,
1: tűz,
0: etc.
1: És itt tovább.
0: But still not that whole earth is destroyed.
1: De nem pusztul el az egész föld.
0: All creatures.
1: Minden teremtmény.
0: That will come only when Mahapralaya is.
1: Az csak Mahapralayakor van.
0: And then there is only Sunyakash.
1: És akkor csak Sunyakash van.
0: Again, after that, when all is calmed down,
1: miután minden újra lenyugodott,
0: everything is purified.
1: Minden megtisztult.
0: Everything is distilled.
1: Minden megfiltereződött, megszűrődött.
0: Pure.
1: Tiszta.
0: Then again, this Mahadev Shiv Jyoti will appear.
1: Akkor Mahadev Shiv Jyoti megjelenik.
0: Nad Omkara. So, then Srashti ki Rachna. Srashti means this creation.
1: Srashti a teremtést jelenti.
0: Rachna means to create.
1: Rachna teremteni.
0: So he becomes again the creator.
1: Ő lesz újra a teremtő.
0: Who?
1: Ki?
0: That Atma.
1: Az Atma.
0: It means that Sadashiva. Sadashiva means ever Shiva.
1: Sadashiva azt jelenti, hogy örök Shiva.
0: So Shiva have many names. Sadashiva. Sok. Mahadev.
1: Sok neve van Shivanak.
0: Shambhu. There's a name Shambhu.
1: Egyik neve Shambhu.
0: Shambhu means Svayambhu, who manifestates himself.
1: So Svayambhu-ból származik, aki magát manifestálja.
0: So it is he again awakes.
1: Újra felébredő.
0: His energy, he is manifestating now.
1: Az ő energiája manifestálódik.
0: How?
1: Hogyan?
0: As we all. We all.
1: Úgy, ahogy mi mindannyian.
0: All birds.
1: Minden madár.
0: All animals.
1: Minden állat.
0: All trees.
1: Minden fa.
0: Water.
1: Víz.
0: Fire.
1: Tűz.
0: Air.
1: Levegő.
0: Vegetation.
1: Vegetáció.
0: That is his manifestation.
1: Ez az ő manifestációja.
0: When Arjuna asked Krishna, show me your reality.
1: Amikor Arjuna azt kérdezte Krishnától,
0: who are you?
1: Mutasd meg a valóságodat, ki vagy?
0: He said,
1: azt mondta,
0: Arjuna, don't try to ask me this.
1: Arjuna, ne kérdezd ezt.
0: You are limited one.
1: Te korlátozott vagy.
0: And remain in your limit.
1: Maradj a korlátaidon belül.
0: Follow the traffic rules.
1: Kövesd a közlekedési szabályokat.
0: If you don't respect the traffic rules.
1: Hanem tiszteled ezeket.

0: a szabályokat,
1: then you will be punished.
0: Akkor megbüntetnek.
1: Or can accident happen, can be killed.
0: Vagy baleseted lehet, meghalhatsz.
1: So stay within your limitation.
0: Úgy maradj a korlátaidon belül.
1: If you go out of this, you are lost.
0: Ha ezeket túlléped, elveszel.
1: So this principle,
0: ez az alapelv,
1: which is divine law,
0: ami az isteni törvény,
1: but Arjuna said, but still, how should I know?
0: De Arjuna azt mondta, mégis honnan tudhatnám?
1: Again he said,
0: újra azt mondta,
1: which Mahaprabhuji also told
0: Guruji. Mahaprabhuji és Guruji szintén mondott,
1: you can digest everything very easily.
0: Mindent könnyen megemésztesz.
1: But the truth is very hard to digest.
0: De az igazságot nagyon nehéz megemészteni.
1: Because there you will fall out then.
0: Mert akkor kipottyansz.
1: So search that truth as a Shiva consciousness.
0: Keresd ezt az igazságot, mint Shiva tudatot.
1: So he manifests his light as Shiva.
0: Fényén keresztül testesül meg, mint Shiva.
1: And so the Krishna opens his universe in front of the Arjuna.
0: Krishna megnyitja a világegyetemét Arjuna előtt.
1: And he saw.
0: És megmutatja.
1: Everything.
0: Mindent megmutat.
1: Even the devils.
0: Még az ördögöket is.
1: Everything.
0: Mindent.
1: Arjuna lost his nerves.
0: Arjuna elvesztette.
1: And said, quickly, Krishna, please come to your beautiful human form.
0: A nyugalmát, és
1: I love that form.
0: Gyorsan, Krishna, tér vissza.
1: Arjuna tried to close his eyes.
0: Szeretem ezt a formát. Arjuna megpróbálja becsukni a szemét.
1: So you can close your eyes.
0: Becsukhatod a szemed.
1: But you can't close eyes in front of the God.
0: De Isten előtt hiába csukod be a szemed.
1: He can show himself to you without close eyes, without if even you are blind.
0: Még vakon is meg tudja neked mutatni magát.
1: Is dwelling in your inner space.
0: Belső teredben lakozik.
1: You can't run anywhere.
0: Nem tudsz elfutni előle.
1: There is no any corner in universe where you can go and hide and sit and breath peacefully.
0: A világegyetemnek nincs olyan sarka, ahova elfuthatnál és nyugodtan lélegezhetnél.
1: And you said, oh my God.
0: És azt mondod, Úristen.
1: Oh my God.
0: Úristen.
1: And he said, yes, I am here.
0: És azt mondja, igen, itt vagyok.
1: No way.
0: Nincs lehetőség.
1: So Krishna again he closed his maya.
0: Krishna becsukta májáját.
1: Arjuna said, thank you.
0: Arjuna megköszönte.
1: Otherwise Arjuna said,
0: másképp.
1: I will be entitled to go to the mental hospital.
0: Arjuna azt mondta, hogy kénytelen vagyok elmenni a gyógyintézetbe menni.
1: And there is also no treatment.
0: És ott sem kezelnek.
1: So don't try to know what you don't know.
0: Ne próbáld azt tudni, amit nem tudsz.
1: And try to remain what you are.
0: És próbálj az maradni, ami vagy.
1: So that time what Krishna saw was the Shiva. Shiva's power.
0: Amit Krishna megmutatott, az Shiva ereje volt.
1: When the Shiva begins to do the Tandav Nritya, then whole sky, not only the air, earth, but the whole sky was shaking.
0: Amikor Shiva elkezdi a Tandav Nritya-t, nem csak a levegő, hanem az egész föld megrezeg.
1: So we don't want that Shiva makes Tandav Nritya.
0: És nem akarjuk azt, hogy Shiva Tandav Nritya-t végezze.
1: No.
0: Nem.
1: His Tandav Nritya is that then Mahapralaya.
0: Az ő Tandav Nritya-ja a Mahapralaya.
1: So we wish that he's coming nicely.
0: Szeretnénk, hogyha finoman jönne.
1: He may dance with his damru.
0: A damrujával táncolhat.
1: But not Tandav Nritya.
0: De nem Tandav Nritya.
1: So that Svayambhu, that Shiva is in you.
0: Svayambhu Shiva benned van.
1: You are the manifestation.
0: Te vagy a megtestesülés.
1: All creatures are manifestation.
0: És minden teremtmény.
1: That Atma inside.
0: Az az Atma benne van.
1: That light of the Supreme.
0: A legfelsőbb fénye benne van.
1: And when this Mahapralaya comes.
0: És ha eljön a Mahapralaya.
1: then again becomes one. The spiritual bhakta, souls and saints, comes to Parabrahma, Shiva.
0: Akkor minden egy lesz, a spirituális bhakták, szentek, keresők felemelkednek Shivához.
1: And rest will sink down like one layer, dark layer.
0: És a többiek lesüllyednek egy sötét rétegbe.
1: And that will be again used for next.
0: Amit újra hasznosítanak.
1: Krishna.
0: A következő teremtéshez.
1: So after Mahapralaya.
0: A Mahapralaya után.
1: Again for Srishti Rachana, for the manifestation of the universe.
0: Srishti Rachana érdekében.
1: All objects in universe.
0: Világegyetem megtestesülése érdekében.
1: Even the Surya, this Surya what we see will be finished.
0: Test, még a nap Surya is megszűnik.
1: That not anymore. It will split, nem, explode. Nem
0: lesz. Szétrobban, kettetörik.
1: And in heat of that,
0: és ebben a hőben
1: will become Mahapralaya.
0: Lesz a Mahapralaya.
1: So, in this one book, one Indian from Jaipur who wrote a small booklet.
0: Van egy jaipuri indiai, aki egy kis könyvecskét írt.
1: And he wrote me the letters.
0: És levelet írt hozzá.
1: So I printed these letters and translated in English.
0: Kinyomtattam, lefordítottam angolra.
1: So and I printed in his own handwritings.
0: És kitettem a saját eredeti kézírását is.
1: And his picture.
0: És a képét.
1: Where he said.
0: Amikor azt mondja.
1: To come to the Brahmaloka.
0: Ahhoz, hogy a Brahmalokába
1: is. The door is through this sun.
0: A napon keresztül van a kapu.
1: And on door there is sitting Mahaprabhuji.
0: És a kapuban Mahaprabhuji ül.
1: If he let you go in or not.
0: Ő dönti el, hogy beenged-e vagy nem.
1: And you know, he writes in that little booklet.
0: És ebben a kis könyvben azt írja.
1: That Krishna is called Natkata.
0: Hogy Krishna-nak Natkata a neve.
1: Natkata means a very vivid child.
0: A Natkata azt jelenti, hogy élénk kisgyermek.
1: And he used to meditate on Krishna.
0: Ő Krishnára szokott meditálni.
1: But always Krishna is moving and changing the place and dancing and this and that. He said, I can't concentrate, Mahaprabhuji.
0: De Krishna ide-oda elmozgott, és Mahaprabhujinak mondta, hogy nem tud rá koncentrálni.
1: So Mahaprabhuji came and said, Krishna, you stand here peacefully till he meditates, then you can go.
0: Mahaprabhuji azt mondta, hogy Krishna, itt állsz békében, amíg rád meditál, aztán mehetsz.
1: And Krishna did.
0: És Krishna betartotta.
1: Did you read this book?
0: Olvastátok ezt a könyvet?
1: Yes. And who did not read should read.
0: Aki nem olvasta, olvassa.
1: So Mahaprabhuji is on that door of the Brahman.
0: Mahaprabhuji Brahman kapujában ül.
1: And Surya, Tej, Shiva, Swayam, that Swayambhu is Devapuriji.
0: És Swayambhu Devapuriji.
1: So that manifestation or Swayambhu who is appearing is again everyone is a Swayambhu.
0: Ez a Swayambhu, a megtestesülés mindenki.
1: But don't go outside and I'm Swayambhu.
0: De ne menj így ki ezt hirdetve.
1: And you go in the market in Croatia, I know, Zagreb. And there's a very beautiful coffee house. People are meeting and said, "I am Swayambhu."
0: Nem menjen a zágrábi kávéházba, a piacra, hogy Swayambhu vagyok.
1: And everybody says, "I am Swayambhu."
0: És mindenki azt mondja, hogy
1: Swayambhu vagyok. All creation begins to say, "I am Swayambhu."
0: Minden horvát azt mondja, hogy Swayambhu vagyok.
1: They will say, "Oh God."
0: És a többiek azt mondják, "Úr Isten."
1: So Swayambhu doesn't say that I am Swayambhu.
0: Swayambhu nem mondja, hogy Swayambhu vagyok.
1: And when you will realize in your consciousness that you are Swayambhu.
0: És amikor a tudatodban felfedezed, hogy Swayambhu vagy.
1: Then you are Swayambhu, you don't need to introduce yourself.
0: Akkor tudod, hogy az vagy, akkor nem kell bemutatkozni.
1: For example, how?
0: Például hogyan?
1: Morning sun is rising.
0: Reggel felkel a nap.
1: Does he knock on every door, said, I am sun, already awake, arise, open your eyes.
0: A nap bekopog-e minden ajtón, hogy én vagyok a nap, felkeltem.
1: Sun doesn't give his introduction.
0: Nyisd ki a szemed. A napnak nem kell bemutatkozni.
1: And we are not the sun.
0: Mi nem vagyunk a nap.
1: We are only the mastic.
0: Mi csak egy gyufaszál vagyunk.
1: And when the bright sun is shining.
0: És amikor a fényes nap süt.
1: And we put the matchstick and tell to sun, look, I'm light also.
0: És felemeled a gyufaszállat, nézd, én is fény vagyok.
1: You can't compare this matchstick's flame to the sun, my dear.
0: Gyufalángot, kedvesem, nem lehet a naphoz hasonlítani.
1: So don't dream and don't play.
0: Úgyhogy ne álmodozzál és ne játszadozzál.
1: Don't celebrate the day too early.
0: És nyugtával dicsérd a napot.
1: But try to be that flame, the light.
0: És próbálj meg láng lenni a fény.
1: So which can lead you through the darkness.
0: Ami átvezet a sötétségem.
1: That light of the wisdom.
0: A bölcsesség fénye.
1: From Guru Vakya.
0: A Guru Vakya által.
1: Don't go against this Guru Vakya.
0: És ne menj szembe a Guru Vakyával.
1: Otherwise you don't know when you will fall into the darkness.
0: Máskülönben nem tudhatod, mikor esel a
1: sötét. In Mahapralaya.
0: Sötétségbe.
1: Then how many yugas and yugas?
0: A Mahapralayába yugák yugákon.
1: And I don't know what kind of suffering is there.
0: És nem tudom, hogy milyen szenvedés lesz ott.
1: Again, that Svayambhu appears.
0: Megjelenik Svayambhu.
1: And he creates different systems.
0: Különböző rendszereket alkot.
1: And then Brahma, so Vishnu.
0: Ott van Brahma Vishnu.
1: So the Vishnu have got a duty.
0: Vishnunak van kötelessége.
1: To take care of everyone.
0: Hogy mindenkire vigyázzon.
1: Maintain. Managing director.
0: A fenntartó, az ügyvezető igazgató.
1: So Krishna is a managing director.
0: Krishna az ügyvezető igazgató.
1: And Brahma is the production manager.
0: És Brahma pedig a gyártási vezető.
1: And Shiva is controller.
0: És a Shiva controller.
1: Observer.
0: A megfigyelő.
1: So it means Bhagwan Vishnu every yuga appears.
0: Bhagwan Vishnu minden yugában megjelenik.
1: But Shiva is still observing.
0: De Shiva még mindig figyel.
1: In the controlling in better way.
0: Uralja jó módon.
1: Is the saints.
0: Ők a szentek.
1: Nitya avatara.
0: A nitya avatara.
1: So in every yuga,
0: minden yugában,
1: there is nimitta avatara Vishnu.
0: Van nimitta avatara Vishnu.
1: And nitya avatara the saint.
0: Nitya avatara a szentek.
1: So how many nitya avatara sitting in front of me, my?
0: Előttem mennyi nitya avatara ül?
1: When I want to come through this door,
0: ha ezen az ajtón be akarok jönni,
1: and I say, my God, so many nityavataras.
0: Azt gondolom, hogy ennyi nityavatara.
1: How will I pass through this crowd?
0: Hogy megyek át ezen a tömegem?
1: So simply I went other side and came in.
0: Egyszerűen kimentem, és utána visszajöttem.
1: So, if you are, then you have to show it.
0: Úgyhogy te, ha az vagy, akkor mutasd meg.
1: How?
0: Hogyan?
1: Through your behavior,
0: a viselkedésed révén.
1: Through your kind humbleness,
0: a jóságod, alázatosságod révén.
1: Your inner mercy,
0: belső könyörületed révén.
1: Every heart is a mercy.
0: Minden szívben könyörület van.
1: And through your understanding,
0: és megértésed révén.
1: Every single word of education,
0: minden egyes tanult szó,
1: is our that kind of abilities to turn the negative into the positive.
0: Képessé tesz arra, hogy a negatívat pozitíva fordítsd.
1: Or we can turn everything into the negative.
0: Vagy mindent negatívba fordíts.
1: When you become and you come to the list of nityavatara,
0: hogyha felolvasod a nityavatarak listáját,
1: it's not easy.
0: Az nem túl egyszerű.
1: Not changing dress.
0: Akkor nem lehet ruhákat váltogatni.
1: Not changing the faith.
0: Ott nem lehet hiteket váltogatni.
1: But changing inside.
0: Ott belülről változni kell.
1: Be there.
0: Ott kell lenni.
1: If someone needs you.
0: Hogyha valakinek szüksége van rád.
1: Like a tree.
0: Mint egy fa.
1: Which gives the shelter to how many creatures, millions of creatures.
0: Ami teremtmények millióinak ad hajlékot.
1: Big banyan tree.
0: Nagy banyan fa.
1: You know how many small to small creature till the big birds and big elephants are sitting under and nourishing.
0: Kis teremtményektől a madarakig és a nagy elefántok is alatta vannak és táplálkoznak.
1: So that we have to become.
0: Ilyennek kell lennünk.
1: But when it is too much.
0: De ha túl sok.
1: Then again, Trinetra of Shiva.
0: Akkor Shiva Trinetrája.
1: Trinetra means third eye one.
0: A Trinetra a harmadik szemű.
1: Triambakam, that third eye one.
0: A harmadik szemű, három szemű.
1: That time he stands up and says, enough.
0: Ő feláll, azt mondja, elég.
1: He doesn't get angry quickly.
0: Nem lesz nagyon gyorsan mérges.
1: But he gets up and tandav nritya.
0: De hogyha fel kell, akkor elkezdi a tandavot.
1: Finished.
0: És akkor vége.
1: So don't let come this tandav nritya in your heart.
0: Úgyhogy ne hagyd, hogy ez a tandav nritya a te szívedbe jöjjön.
1: Don't let come the tandav nritya in your house.
0: A tandav nritya ne jusson be a házadba.
1: Means
0: ez azt jelenti,
1: don't create disharmony in the family.
0: Ne teremts diszharmóniát a családban.
1: You are only two, husband and wife.
0: Ketten vagytok csak, férj és feleség.
1: And every night you have tandav nritya.
0: És minden este megy a tandav nritya.
1: She throws the pillow.
0: A feleség párnát
1: hajigál. And you throw the socks.
0: Te zoknit hajigálsz.
1: And she throws the shoes.
0: Ő cipőt dob.
1: And you throw the iron.
0: Te vasat, vasalót.
1: Ironing.
0: A vasalót.
1: You know. How many people have in the sleeping room tandav nritya?
0: Hány embernek van a hálószobájában tandav nritya?
1: One kicks out and close the door.
0: Az egyik kilökje, a másikat rázárja az ajtót.
1: Or you are only few people.
0: Vagy kevesen vagytok.
1: Four, five, three. And you had tandav nritya in the house.
0: És a házadban megy ez a tandav nritya.
1: You are not that Shiva.
0: Akkor nem vagy Shiva.
1: So, now, our manifestation
0: megtestesülésünk
1: is in this life.
0: Ebben az életben.
1: We create the srishti.
0: A srishtit teremtjük.
1: Jesi drashti, vesi srishti. How is your vision like that you see the world?
0: Amilyen a látásmódod, úgy látod a világot.
1: What you hear, what you smell, what you taste, what you touch, what you see.
0: Amit hallasz, szaglasz, ízlesz, megérintesz, látsz.
1: But this jivatma,
0: de ez a jivatma,
1: who is connected with atma,
0: ami az átmával van kapcsolatban,
1: finally will say, now is enough.
0: Végül azt mondja, elég.
1: Ask thyself,
0: kérdezd magad,
1: how much did you misuse your body?
0: Hogy a testedet hányszor használtad fel helytelenül?
1: Doesn't matter in which way.
0: Mindegy, hogy hogy éltél vele vissza.
1: How much did you care about your body?
0: Mennyit törődtél a testeddel?
1: Eating, drinking.
0: Evés, ivás.
1: Overeating.
0: Túlevés.
1: Alcohol.
0: Alkoholfogyasztás.
1: Drugs.
0: Drogok.
1: And many different things.
0: És egyebek.
1: Finally, jivatma said.
0: Végül a jivatma azt mondja.
1: For this body is better to have now mahapralaya.
0: Jobb ennek a testnek a mahapralaya.
1: And the tandav comes inside.
0: Tandava bejön.
1: Then many, many diseases come.
0: És ezzel jönnek be a betegségek.
1: And slowly, slowly body is sinking.
0: És lassan lesüllyed a test.
1: Jivatma will go out.
0: A jivatma kimegy belőle.
1: With the karma.
0: A karmákkal együtt.
1: And this body will sink into the earth.
0: És a test a földbe süllyed.
1: Or become ash.
0: Vagy hamu lesz.
1: And flow in the water.
0: És belefolyik a vízbe.
1: Nowhere.
0: Sehova.
1: What your relation remained?
0: Milyen kapcsolatod maradt?
1: To other relation.
0: A többiekhez.
1: For what you were angry.
0: Akire haragudtál, féltékeny voltál.
1: Etc.
0: És így tovább.
1: Pity.
0: Kár.
1: You wasted your beautiful yuga of creation.
0: Hogy elpocsékoltad a csodálatos teremtés jugáját.
1: Which yuga?
0: Milyen jugát?
1: Your life span is your yuga.
0: Az élettartalmad a te jugád.
1: Na, mahapralaya came.
0: Eljött a mahapralaya.
1: Everything separated.
0: És minden szétvált.
1: The jiva is searching shelter.
0: A jiva hajlékot keres.
1: To come again to this body.
0: Hogy újra testet öltsön.
1: But you can't decide where.
0: De nem dönthet róla, hogy melyikbe.
1: Because you ask this atma,
0: kérdezed az átmát,
1: atma doesn't give any answer.
0: Átma nem válaszol.
1: Why?
0: Miért?
1: That's it.
0: Ez van.
1: But jiva is trying.
0: De a jiva próbálkozik.
1: Karma will lead us.
0: És a karma vezet minket.
1: So, did you follow Guru Vakya?
0: Követted a Guru Vakya?
1: Did you follow the footsteps of your master?
0: Követted a mester lépéseit?
1: Did you learn everything?
0: Mindent megtanultál?
1: Were you nice to your master?
0: Jó voltál a mesteredhez?
1: When that they will ask you.
0: Téged fognak kérdezni.
1: You were how nice you were to your master.
0: Hogy mennyire voltál jó a mesteredhez?
1: I don't know what you will answer.
0: Nem tudom, mit fogsz válaszolni.
1: But when he asked me to me how they were behaving to me.
0: De hogyha engem kérdezel, hogy hogyan viselkedtek ők velem?
1: I will represent you.
0: Akkor majd én képvisellek.
1: The best disciples.
0: A legjobb tanítványok voltak.
1: Yes, best.
0: A legjobbak.
1: But reality is different.
0: De a valóság ettől eltérő.
1: Because that I can't change.
0: Én nem tudok megváltozni.
1: But parents always protect the children.
0: A szülők mindig megvédik a gyerekeket.
1: So now this is Shivaratri.
0: Úgyhogy Shivaratri van.
1: So we understand the Svambhu manifestates in after every Mahapralayas punah again when the Srashti Rachana takes place.
0: Tehát Svambhu Shiva minden Mahapralaya után, amikor a Srashti Rachana megtörténik, megtestesül.
1: Then Brahma begins to make his work.
0: Ekkor kezd Brahma dolgozni.
1: And Vishnu also will get ready.
0: És Vishnu is készülődik.
1: So therefore, more people concentrate on Vishnu.
0: Így többen koncentrálnak Vishnura.
1: But Vishnu himself, all the time repeating mantra name of Shiva.
0: Vishnu mindig Shiva nevét ismételi a mantrában.
1: And Shiva is always repeating mantra of the Vishnu.
0: Shiva pedig mindig Vishnu mantráját ismételi.
1: They each other have beautiful mutual understanding communications.
0: Csodálatos kölcsönös megértésben, kommunikációban élnek.
1: So, the owner of the factory.
0: A gyár tulajdonosa.
1: And manager of the factory.
0: És a gyár igazgatója.
1: So manager always thinks of the owner.
0: A tulajdonos mindig az igazgatóra gondol.
1: Owner always thinks of the manager.
0: És az igazgató mindig a tulajdonosra.
1: Perfect.
0: Tökéletes.
1: Then our production is beautiful.
0: És csodálatos lesz a termelés.

0: Therefore, ek saje sab saje, sab saje sab jai, while keeping one thing, you can save and achieve everything.
1: Meg egy dologhoz tartod magad, mindent elérsz.
0: And people who just temporarily nice to you and sweet to you and good to you and invite for you coffee or cake and walk and talk, then they will manipulate, destroy your entire life work.
1: És azok az emberek, akik rövid ideig kedvesek hozzád, elhívnak kávézni, teázni, ők azok, akik az egész életművedet tönkre teszik.
0: So better to meditate.
1: Úgyhogy ennél jobb meditálni.
0: Shivmaya, become Shivmaya, one with that Shiva.
1: Legyél Shivmaya egy Shivával.
0: So close your eyes.
1: Csukd be a szemed.
0: And feel your body.
1: Érezd a tested.
0: And we will chant mantra and feel this resonance.
1: Zengetjük a mantrát, érezd a rezgést.
0: In your body.
1: A testedben.
0: Each and every atoms of the body.
1: Tested minden atomjában.
0: Is filtered in the light.
1: Amely átszűrődik fénnyel.
0: Feel your mind, your emotion, love.
1: Érezd az elmédet, érzelmeidet, szeretetet.
0: Your tender love is pouring into that Shiva light, Shiva Jyoti.
1: A gyengéd szeretetet Shiva fényébe, Shiva Jyotiba olvad.
0: Your intellect is flowing into that endless ocean of the wisdom.
1: Az értelmed belefolyik az a végtelen óceánba.
0: And your consciousness is expanding.

0: into the end base.
1: Bölcsességébe, és a tudatod pedig a végtelenbe terjed.
0: You see within thyself all the universe.
1: Benned látod az egész világegyetemet.
0: Within you many suns, many planets.
1: Minden napot és sok bolygót.
0: And you will hear within you the resonance which covers entire universe, endless universe.
1: És azt a rezgést hallod, ami beteríti az egész világegyetemet.
0: So close your eyes.
1: Csukd be a szemed.
0: And we will chant and feel.
1: Zengetjük és érezzük.
0: Slowly.
1: Lassan.
0: Means don't be hurry in chanting.
1: Azt jelenti, hogy ne gyorsan zenges.
0: Mahamrityunjay mantra, which connects into the Mahadev Svayambhu.
1: Ez Mahadev Svayambhuhoz köt minket.
0: Mahashakti Mother.
1: Mahashaktihoz.
0: That mother is space.
1: Ez az anya, a tér.
0: And the consciousness.
1: És a tudat.
0: Om Triambakam Yajamahe.

0: Now, concentrate in your inner space and try to listen. This Mahamrityunjay Mantra's resonance in the cave of your inner space.
1: Koncentrálj a belső teredre, és próbáld a Mahamrityunjay Mantrát a belső barlangodban érezni.
0: Be relaxed.
1: Légy laza.
0: Be relaxed.
1: Légy laza.
0: Beautiful resonance.
1: Csodálatos rezgés.
0: Beautiful resonance.
1: Csodálatos rezgés.
0: Remain motionless.
1: Maradj mozdulatlan.
0: Your whole body, your whole being is filled with divine vibration, the resonance of the Mahamrityunjay Mantra.
1: Az egész tested, az egész lényed megtelt az isteni rezgéssel, a Mahamrityunjay Mantrájéval.
0: It is the best therapy.
1: Ez a legjobb terápia.
0: The mantra, the sound, and the color of the imagination.
1: A mantra, a hang és a képzelet színe.

0: Keep your body relaxed, upright, straight.
1: Lazítsd a tested, legyen egyenes, nyújtott.
0: Remember the mantra, the chantings, and listen the sound.
1: Emlékezz a zengetett mantrára, hall a hangot.
0: You feel lightness in body.
1: Érzed a test könnyűségét.
0: And you are feeling uplifting.
1: És felemelő élményt érzel.
0: Relax.
1: Lazíts.

0: So sit in meditation posture.
1: Ülj meditációs ülőhelyzetben.
0: Be comfortable.
1: Kényelmesen helyezkedj el.
0: If you have problem to sit in meditation posture on the floor, you can sit there on the bench.
1: Ha gondod van azzal, hogy meditációs ülőhelyzetben ülj a talajon, akkor hátul a padra is fölülhetsz.

0: Make yourself comfortable.
1: Kényelmesen helyezkedj el.
0: Adjust yourself in such a comfortable way that during the meditation you will not feel discomfort.
1: Testhelyzetedet olyan kényelmesen állítsd be, hogy a meditáció során ne érezd majd kényelmetlenséget.
0: If you have mantra, then practice. Take your mala in your hand.
1: Ha van mantrád, gyakorold, vedd a máládat a kezedbe.
0: And now close your eyes.
1: És most hunyd be a szemed.
0: Withdraw thyself from the external world.
1: Vonulj vissza a külvilágból.
0: And for the time being, come in this hall. Be aware of your being in this hall.
1: És erre az időre tartózkodj ebben a csarnokban. Légy tudatában jelenlétednek ebben a csarnokban.
0: Feel comfortable. Relax your whole body.
1: Kényelmesen érezd magad, lazítsd el az egész tested.
0: Relax your elbows.
1: Lazítsd el a könyököd.
0: That your shoulders is relaxed.
1: Hogy a vállad is ellazuljon.
0: When the shoulders will be relaxed, your neck is also very relaxed, and it means also your back muscles are relaxed, and stomach muscles, the whole trunk of the body is relaxed.
1: Ha a vállad ellazult, az azt jelenti, hogy a nyakad is ellazul, a hátad is ellazul, és a hasizmok is ellazulnak, és az egész törzsed lazul.

0: and relax your face muscles.
1: Érezd és lazítsd el az arcizmaidat.
0: Your eyelids gently closed.
1: Szemhéjad lágyan behunyva.

0: Feel the breath, a normal and natural breath flow.
1: Érezd a lélegzeted, normál és természetes lélegzet áramlását.
0: I know that I'm inhaling.
1: Tudom, hogy belélegzem.
0: And I know that I'm exhaling.
1: És tudom, hogy kilélegzem.
0: Relax.
1: Lazíts.
0: Feel your legs.
1: Érezd a lábad.
0: The joints.
1: Az ízületeket.
0: The whole body.
1: Az egész testet.

0: Kaya Stadium, the motionless of the body. Feel the motionlessness of the body.
1: Kaya Stadium, a test mozdulatlansága. Érezd a test mozdulatlanságát.
0: Relax.
1: Lazít.

0: incoming and outgoing energy through the body. With the inhalation, you are recharging the energy, the vitality. While exhaling, your energy goes out and brings all the toxins out.
1: A beáramló és kiáramló energia a testen keresztül, a lélegzet által feltöltöd testedet energiával, kilégzéskor pedig az összes toxikus anyag eltávozik a testből.
0: Feel the expansion and contraction of the body with the breath.
1: Érezd a test kiterjedését és összehúzódását a légzés ütemében.
0: Input and outlet the energy.
1: Az energia beáramlása és kiáramlása.
0: Feel relaxed.
1: Érezd, hogy laza vagy.
0: Feel physically and mentally comfortable.
1: Érezd, hogy fizikailag és mentálisan kényelmesen érzed magad.
0: Just release all the thoughts.
1: Csak engedd el az összes gondolatot.
0: It means the releasing the stress.
1: Azaz, engedd el a stresszt.
0: Relax.
1: Lazít.

0: Why do I think?
1: Miért gondolom?
0: Just this thought.
1: Éppen ezt a gondolatot.
0: How important is this thought?
1: Mennyire fontos ez a gondolat?
0: It's time for your meditation.
1: Most a meditációd ideje van.
0: This you can think after.
1: Ezt majd később is átgondolhatod.
0: What do I think?
1: Mit gondolok?
0: Why do I think?
1: Miért gondolom?
0: Analyze your thoughts.
1: Elemezd a gondolataidat.
0: And from many thoughts pick up one major thought.
1: És a sok gondolat közül emeld ki a fő gondolatot.

0: What do I think?
1: Mit gondolok?
0: Why do I think?
1: Miért gondolom?
0: What is the cause of my thinking?
1: Mi az oka a gondolataimnak?
0: Go in past.
1: Tér vissza a múltba.

0: Why do I think?
1: Miért gondolom?
0: Where is the cause?
1: Hol van az ok?
0: In which direction, in which distance, from where this thought is coming?
1: Merről, milyen messziről jön ez a gondolat?
0: Which creates a tension in your brain.
1: Amely feszültséget hoz létre az agyadban.
0: Analyze and relax.
1: Elemezd ki és lazíts.
0: Forgive it.
1: Bocsásd meg.
0: Forget it.
1: Felejtsd el.
0: Become free.
1: Légy szabad.
0: Do you have the power?
1: Van
0: Do you have the energy?
1: Van hozzá erőd? Van hozzá energiád?
0: That do you have the willpower?
1: Megvan az akarat erőd?
0: That you can give up this thought.
1: Hogy feladd ezt a gondolatot?
0: Yes, you can.
1: Igen, meg tudod tenni.
0: Relax and go ahead.
1: Lazíts és haladj tovább.
0: All the vrittis, all the thoughts, all the vrittis.
1: Minden vritti, minden gondolat.
0: Just like the waves on the water.
1: Minden vritti, csak annyi, mint hullámok a vízen.
0: It will calm down.
1: Meg fognak nyugodni.
0: Relax. Relax.
1: Lazíts, lazíts.
0: Physically and mentally.
1: Fizikailag és mentálisan.
0: Emotionally. No sorrow.
1: Érzelmileg. Ne legyenek gondok.

0: don't run again back to that thought which creates in you stress, fear, anxiety, or...
1: Ne szaladj vissza megint ehhez a gondolathoz, amely stresszt, félelmet, idegességet kelt benned.
0: The cause of the thought, the form of the thought,
1: a gondolat oka, a gondolat,
0: the distant of the thought,
1: alakja, a gondolat távolsága.
0: How you can free from this?
1: Hogyan tudsz megszabadulni ettől?
0: Relax.
1: Lazíts.
0: And now bring your awareness at the center of thy brows.
1: Most pedig vidd tudatodat a szemöldökök közötti pontba.
0: And innerly look in the far distance.
1: És bensőleg tekints távolra.
0: From the present to the future.
1: A jelenből a jövőbe.
0: What will be now?
1: Mi lesz most?
0: You are in the beautiful, beautiful park or forest.
1: Egy gyönyörű, gyönyörű parkban vagy, vagy erdő.
0: Or a mountain.
1: Vagy hegyen.
0: Or a beach.
1: Vagy vízparton.
0: Or in the ashram.
1: Vagy az ásramban.
0: Yes. Create your imagination's beauty for the future.
1: Igen. Teremtsd meg a jövő szépségét. Képzeld el.
0: There are more beautiful, joyful and divine for the future waiting for you. Open your inner eyes from the eyebrow center.
1: A jövőben több minden szépség, örömteli, isteni élmény vár rád. Nyisd ki a szemöldökök közti központot.

0: Past is past.
1: A múlt elmúlt.
0: Just be present.
1: Csak légy a jelenben.
0: And your intuition, your beauty, your steps towards the beautiful future.
1: Intuíciód, a szépséged vezet téged a jövő szépsége felé.
0: What did I think?
1: Mit gondoltam?
0: What do I think?
1: Mit gondolok?
0: And what should I think?
1: És mit gondoljak?
0: Past, present and future.
1: Múlt, jelen és jövő.
0: Remain on the presence.
1: Maradj a jelenlétben.
0: Open your eyes in that far distance about the future.
1: Szemeddel a jövő messzi távlatára tekints.
0: You can create. You can realize. You can achieve.
1: Létrehozhatod, megvalósíthatod, elérheted.
0: Yes, you have. You have that future.
1: Igen, megvan neked, megvan az a jövő.

0: Purify your energy.
1: Tisztítsd meg az energiádat.
0: All the malas, the impurity of the past in your body, in your thoughts, in your feelings, in your mind. Clean out.
1: Minden malát, tisztátalanságot a testedben, gondolataidban, érzéseidben.
0: Enter in the purity.
1: Tisztíts meg. Lépj be a tisztaságba.
0: By your each and every heartbeat.
1: Minden szívdobbanásoddal.
0: With your each and every breath.
1: Minden lélegzeteddel.
0: And with each and every thought.
1: És minden egyes gondolatoddal.
0: Is connected, directed towards purity.
1: A tisztasághoz kapcsolódsz.
0: Divinity.
1: Az isteniséghez.
0: Spirituality.
1: A lelkiséghez.
0: And realization.
1: És a megvalósításhoz.
0: Get out of the darkness of the past.
1: Kerülj ki a múlt sötétségéből.
0: And wake up in the dawn of the future.
1: És ébredj fel a jövő hajnalán.
0: Go ahead with your mantra.
1: Haladj előre a mantráddal.
0: Light. Harmony.
1: Fény.
0: Energy.
1: Harmónia.
0: Clarity.
1: Energia. Tisztaság.
0: Confidence.
1: Bizalom.
0: The joy.
1: Az öröm.

0: In your inner space,
1: belső teredben,
0: imagine beautiful the dawn rising.
1: Képzelj el egy gyönyörű szép,
0: or a beautiful flame.
1: Hajnali napfelkeltét, vagy egy csodálatosan szép lángot.
0: Remain on this beautiful light.
1: Maradj emellett a szép fény mellett.
0: Light of the candle or dipak or the dawn.
1: A gyertya vagy a dipak, vagy a hajnal fénye mellett.
0: Relax all the tensions.
1: Lazíts el minden feszültséget.
0: Relax your jaw.
1: Lazítsd el az állkapcsodat.
0: Relax your temples near your ears.
1: Lazítsd el a halántékodat a fül mellett.
0: Try to relax your whole brain center.
1: Próbáld meg ellazítani összes agyközpontodat.
0: Relax.
1: Lazíts.

0: happiness,
1: boldogság,
0: divine feelings,
1: isteni érzések,
0: confidence,
1: bizalom,
0: feel the shelter of our all the past masters.
1: Érezd a mi minden múltbéli mesterünk védelmét, menedékét.
0: Feel under the shelter of Mahaprabhuji, Devpuriji and Guruji.
1: Mahaprabhuji, Devpuriji és Guruji védelmét.
0: That is a final place for us.
1: Ez a végső hely számunkra.
0: To the Brahmaloka.
1: A Brahmaloka.
0: Relax.
1: Lazíts.

0: And now feel your breath again.
1: Most érezd újra a légzésed.
0: Feel the whole body.

0: And deep inhale and exhale.
1: És mély belégzés és kilégzés.
0: And we will chant Om three times.
1: És az Ómot fogjuk háromszor zengetni.
0: Deep inhale.
1: Mély belégzés.

0: Move your hands, fold your palms.
1: Mozdítsd meg a kezed.
0: Rub your palms.
1: Tedd össze a tenyered. Dörzsöld össze a tenyered.
0: Place the hands on the face.
1: Tedd a tenyered, kezed, az
0: gently
1: arcodat.
0: Massage your eyelids.
1: Finoman, lágyan masszírozd meg a
0: szemed. Open your eyes.
1: Nyisd ki a szemed.
0: And bend forward.
1: És hajolj előre.
0: Stretch your back and fold.
1: Nyújtsd ki a hátad.
0: Touch your head on the ground.
1: A fejed hajtsd a talajra.
0: Feel the circulation.
1: Érezd a keringést.
0: Towards the face muscles.
1: Az arcizmok irányába.
0: The brain.
1: Az agy irányába.
0: Feel relaxing again.
1: Érezd, hogy ellazulsz.
0: Bring your hands on the back.
1: Kezedet vidd hátra a hátadra.
0: And keep your head on the ground.
1: A fejedet tartsd a talajon.

0: Again, release your hands. Put your hands near the head on the ground and slowly with the help of the hands get up.
1: Újra engedd el a kezedet, vidd vissza a tenyeredet a talajra a fej mellé, és lassan a kezedre támaszkodva emelkedj föl.
0: Hari Om. The vrittis which we have in our memory,
1: a vrittik, amik jelen vannak az emlékeinkben,
0: the thoughts,
1: a gondolatok,
0: which is circling in the whole our three bodies,
1: amelyek keringenek egész mindhárom testünkben,
0: physical body, mental body and subtle body,
1: a fizikai testben, a mentális és a finom testben.
0: And these fixed ideas, the fixed thoughts,
1: és ezek a fixa ideák,
0: which is dwelling in these three bodies,
1: ezek lakoznak ott a három testben.
0: It's like a virus.
1: Olyan ez, mint a vírus.
0: And this only can be taken out through the meditation and mantra.
1: És ez csak meditációval és mantrával lehet eltávolítani.
0: It's not difficult to get out. Sometimes it's a fixed ideas.
1: Néha nem nehéz kijutni abból. Ezek fix ideák.
0: That we are searching somewhere outside.
1: Amelyre valahol kívül keressük a megoldást.
0: And we are fixed, we said, yes, this is that.
1: És azt mondjuk, hogy igen, ez az. Erre rögzülünk.
0: But when the reality will come,
1: de amikor a valóság megérkezik,
0: then we will know that we were searching on the wrong place.
1: Akkor tudni fogjuk, hogy rossz helyen kerestük.
0: Therefore, meditation,
1: ezért a meditáció,
0: but we have to analyze all each and every our feelings or the thoughts.
1: De ki kell elemeznünk minden egyes érzésünket vagy gondolatunkat.
0: From where the thoughts began.
1: Honnan kezdődött a gondolat?
0: Very in beginning.
1: A legesleg elején.
0: Where was the cause of this?
1: Hol volt az oka mindennek?
0: You meet someone,
1: találkozol valakivel,
0: somewhere,
1: találkoztál valahol,
0: and you are happy and you like it.
1: Boldog vagy és örülsz ennek.
0: But you should know that on that point there began both.
1: De tudnod kell, hogy akkor abban a pillanatban mind a kettő elindult.
0: That both are the uthán and patan.
1: Uthán és patan egyaránt.
0: You see the uthán.
1: De az uthánt látod.
0: But patan is hidden.
1: De a patan ott van rejtve.
0: When it is not in your destiny.
1: Ha nincsen benne a sorsodban.
0: And it is not meant for you.
1: És nem neked van.
0: That time it happens that patan which was underground in the unconscious level.
1: Nem neked van számva, akkor előfordulhat, hogy a patan, ami rejtve volt, ami a tudatalatti szintjén volt.
0: But we were not aware.
1: És nem voltunk ennek tudatában.
0: Now that patan is coming up.
1: Most azonban ez a patan,
0: and that uthan is sinking in the water down.
1: Ez a patan föltör, előretör, és az után pedig elkezd süllyedni a vízbe.
0: So these are the waves of those vrittis.
1: Ezek a hullámok, azoknak a vrittiknek a hullámai.
0: Which was not meant for you.
1: Amelyek nem a te számodra.
0: But you did, and that is the cause of suffering.
1: De te megtetted, És ez az oka a szenvedésnek.
0: That create the stress.
1: Ez hozza létre a stresszt.
0: That creates the heart disease.
1: Ez hozza létre a szívbetegséget.
0: That creates the stomach problems.
1: Ez hozza létre a gyomor problémákat.
0: That creates the our livers, all organs in the body.
1: A májnak és a test minden szervének ez okozza a betegségét.
0: Our glands.
1: A mirigyeknek.
0: And those who have lots of emotional problem which is swallowing down.
1: És akiben sok érzelmi probléma van, amelyet lenyel,
0: then we are overloading our thyroid gland.
1: Annak túl van terhelve a pajzsmirigye.
0: And then we have the thyroid problem.
1: És akkor megvan a pajzsmirigy probléma.
0: Must not be only this case. There can be some other case too.
1: Nem biztos, hogy csak ez az eset van, lehet más eset is.
0: But mostly is that unspoken to thyself to clear up. No one can clear up when you speak to somebody.
1: De többnyire ez a kimondatlan, ami a magad számára kimondatlan, mert nem tudja más megtisztítani, ha másnak mondod el.
0: So it is within us.
1: Ez bennünk van.
0: And only we can solve the problem.
1: És csak mi magunk.
0: We can bring the clarity. And so that's very important. The meditation.
1: Ezért nagyon fontos a meditáció.
0: And it's very important. To realize in that deep level of meditation.
1: Nagyon fontos megvalósítani ezt a meditáció mély szintjén.
0: And yes, you can solve.
1: És igen, meg tudod oldani.
0: Or you can achieve.
1: Vagy el tudod érni.
0: Nothing is impossible.
1: Semmi sem lehetetlen.
0: Everything is possible.
1: Minden lehetséges.
0: Therefore it is said.
1: Ezért azt mondják.
0: Take time.
1: Szánd rá az időt.
0: And Guru Kripa.
1: És a Guru Kripa.
0: It will bring us to that light, that Brahmaloka, that Bindu.
1: Elvisz minket ahhoz a fényhez, a Brahmalokához. Sikerülni fog.
0: So it is said.
1: Tehát
0: clear up the problems.
1: Azt mondják, hogy tisztítsd meg a problémákat.
0: Remove my chinta. Chinta means worries.
1: Távolítsd el a csintákat bennem. Chinta a gondok, problémák, aggodalmak.
0: So this chinta is like a fire.
1: Ez a csinta olyan, mint egy tűz.
0: That fire which is burning the body, the crematorium.
1: Az a tűz, amely a holttesteket égeti el a krematóriumba.
0: But that fire can burn our body quickly.
1: De az a tűz a testünket gyorsan elégeti.
0: But another fire is called chinta.
1: De ez a másik tűz a chinta.
0: And this chinta is burning you slowly, slowly, slowly to the end.
1: De ez a csinta lassan, lassan, lassan éget el téged a végéig.
0: So that kind of chinta.
1: Tehát ez a csinta.
0: That worries.
1: Ez az aggódás.
0: Is killing us slowly, slowly.
1: Lassan, lassan gyilkol meg bennünket.
0: Therefore it is said.
1: Ezért azt mondják.
0: Good.

0: Gurudev.
1: Az van-e bhajanban, hogy Gurudev?
0: I am under your shelter.
1: A te menedékedben vagyok.
0: Remove my worries.
1: Távolítsd el az aggodalmaimat.
0: Karke daya, o merciful, please be merciful to me.
1: Karke daya, o könyörületes, légy kegyes hozzám.
0: Beda tum pár laga dena, please bring my boat from this ocean to the mainland.
1: Kérlek, vezesd a hajómat az óceánból a partra.
0: When the little child is scared.
1: Amikor a kisgyerek megijed.
0: And very restless.
1: És nagyon nyugtalan.
0: Then it comes to the lap of parents.
1: És a szülők ölébe kerül.
0: And child worries gone.
1: A gyermek aggodalma eltűnik.
0: So the child surrenders itself in the lap of the parents.
1: A gyermek átadja magát a szülők ölében.
0: Similarly, we surrender our worries at the shelter of Gurudev's holy feet.
1: Így mi is átadjuk magunkat, aggodalmainkat Gurudeva menedékében.
0: And that shelter we can have through meditation.
1: Hogy távolítsa el. És ez a menedék a meditációban
0: through
1: nyílik
0: mantras,
1: meg számunkra, a mantrák
0: through
1: által,
0: prayers,
1: az imák által.
0: Must not be that you are all the time sitting beside.
1: Nem kell, hogy mindig ott ülj mellette.
0: It is everywhere.
1: Mindenütt ott van.
0: Everywhere.
1: Mindenütt.
0: Just tell, where is he not?
1: Mondd meg, hol nincs ott?
0: He is everywhere.
1: Ő mindenütt ott van.
0: So appears to you immediately, it appears to us immediately, in our heart, and in our thoughts, in our feelings, and our visions, when we meditate, like this we were meditating today.
1: Azonnal megjelenik a szívünkben, azonnal megjelenik a gondolatainkban, hogyha így meditálunk, ahogy ma meditáltunk.
0: So, wish you all the best.
1: Tehát a legjobbakat kívánom nektek.
0: And good evening further.
1: És további jó estét.
0: Bless you in the name of our lineage.
1: Megáldalak benneteket, Mesterláncunk nevében.
0: Om Shanti. Adiós.

0: So sit in meditation posture.
1: Ülj meditációs ülőhelyzetben.
0: Be comfortable.
1: Kényelmesen helyezkedj el.
0: If you have problem to sit in meditation posture on the floor, you can sit there on the bench.
1: Ha gondod van azzal, hogy meditációs ülőhelyzetben ülj a talajon, akkor hátul a padra is fölülhetsz.

0: Make yourself comfortable.
1: Kényelmesen helyezkedj el.
0: Adjust yourself in such a comfortable way that during the meditation you will not feel discomfort.
1: Testhelyzetedet olyan kényelmesen állítsd be, hogy a meditáció során ne érezd majd kényelmetlenséget.
0: If you have mantra, then practice. Take your mala in your hand.
1: Ha van mantrád, gyakorold, vedd a máládat a kezedbe.
0: And now close your eyes.
1: És most hunyd be a szemed.
0: Withdraw thyself from the external world.
1: Vonulj vissza a külvilágból.
0: And for the time being, come in this hall. Be aware of your being in this hall.
1: És erre az időre tartózkodj ebben a csarnokban. Légy tudatában jelenlétednek ebben a csarnokban.
0: Feel comfortable. Relax your whole body.
1: Kényelmesen érezd magad, lazítsd el az egész tested.
0: Relax your elbows.
1: Lazítsd el a könyököd.
0: That your shoulders is relaxed.
1: Hogy a vállad is ellazuljon.
0: When the shoulders will be relaxed, your neck is also very relaxed.

0: Feel and relax your face muscles.
1: Érezd és lazítsd el az arcizmaidat.
0: Your eyelids gently closed.
1: Szemhéjad lágyan behunyva.

0: Feel the breath, a normal and natural breath flow.
1: Érezd a lélegzeted, normál és természetes lélegzet áramlását.
0: I know that I'm inhaling.
1: Tudom, hogy belélegzem.
0: And I know that I'm exhaling.
1: És tudom, hogy kilélegzem.
0: Relax.
1: Lazíts.
0: Feel your legs.
1: Érezd a lábad.
0: The joints.
1: Az ézületeket.
0: The whole body.
1: Az egész testet.

0: incoming and outgoing energy through the body. With the inhalation, you are recharging the energy, the vitality. While exhaling, your energy goes out and brings all the toxins out.
1: A beáramló és kiáramló energia a testen keresztül, a lélegzet által feltöltöd testedet energiával, kilégzéskor pedig az összes toxikus anyag eltávozik a testből.
0: Feel the expansion and contraction of the body with the breath.
1: Érezd a test kiterjedését és összehúzódását a légzés ütemében.
0: Input and outlet the energy.
1: Az energia beáramlása és kiáramlása.

0: Feel relaxed.
1: Érezd, hogy laza vagy.
0: Feel physically and mentally comfortable.
1: Érezd, hogy fizikailag és mentálisan kényelmesen érzed magad.
0: Just release all the thoughts.
1: Csak engedd el az összes gondolatot.
0: It means the releasing the stress.
1: Azaz, engedd el a stresszt.
0: Relax.
1: Lazít.

0: Why do I think?
1: Miért gondolom?
0: Just this thought.
1: Éppen ezt a gondolatot.
0: How important is this thought?
1: Mennyire fontos ez a gondolat?
0: It's time for your meditation.
1: Most a meditációd ideje van.
0: This you can think after.
1: Ezt majd később is átgondolhatod.
0: What do I think?
1: Mit gondolok?
0: Why do I think?
1: Miért gondolom?
0: Analyze your thoughts.
1: Elemezd a gondolataidat.
0: And from many thoughts pick up one major thought.
1: És a sok gondolat közül emeld ki a fő gondolatot.

0: What do I think?
1: Mit gondolok?
0: Why do I think?
1: Miért gondolom?
0: What is the cause of my thinking?
1: Mi az oka a gondolataimnak?
0: Go in past.
1: Térj vissza a múltba.

0: fizikailag és mentálisan.
1: Emotionally. No sorrow.
0: Érzelmileg. Ne legyenek gondok.

0: Don't run again back to that thought which creates in you stress, fear, anxiety, or...
1: Ne szaladj vissza megint ehhez a gondolathoz, amely stresszt, félelmet, idegességet kelt benned.
0: The cause of the thought, the form of the thought,
1: a gondolat oka, a gondolat,
0: the distance of the thought,
1: alakja, a gondolat távolsága.
0: How you can free from this?
1: Hogyan tudsz megszabadulni ettől?
0: Relax.
1: Lazíts.
0: And now bring your awareness at the center of thy brows.
1: Most pedig vidd tudatodat a szemöldökök közötti pontba.
0: And innerly look in the far distance.
1: És bensőleg tekints távolra.
0: From the present to the future.
1: A jelenből a jövőbe.
0: What will be now?
1: Mi lesz most?
0: You are in the beautiful, beautiful park or forest.
1: Egy gyönyörű, gyönyörű parkban vagy, vagy erdő.
0: Or a mountain.
1: Vagy hegyen.
0: Or a beach.
1: Vagy vízparton.
0: Or in the ashram.
1: Vagy az ásramban.
0: Yes. Create your imagination's beauty for the future.
1: Igen. Teremts meg a jövő szépségét. Képzeld el.
0: There are more beautiful, joyful and divine for the future waiting for you. Open your inner eyes from the eyebrow center.
1: A jövőben több minden szépség, örömteli, isteni élmény vár rád. Nyisd ki a szemöldökök közti központot.

0: Past is past.
1: A múlt elmúlt.
0: Just be present.
1: Csak légy a jelenben.
0: And your intuition, your beauty, your steps towards the beautiful future.
1: Intuíciód, a szépséged vezet téged a jövő szépsége felé.
0: What did I think?
1: Mit gondoltam?
0: What do I think?
1: Mit gondolok?
0: And what should I think?
1: És mit gondoljak?
0: Past, present and future.
1: Múlt, jelen és jövő.
0: Remain on the presence.
1: Maradj a jelenlétben.
0: Open your eyes in that far distance about the future.
1: Szemeddel a jövő messzi távlatára tekints.
0: You can create. You can realize. You can achieve.
1: Létrehozhatod, megvalósíthatod, elérheted.
0: Yes, you have. You have that future.
1: Igen, megvan neked, megvan az a jövő.

0: Purify your energy.
1: Tisztítsd meg az energiádat.
0: All the malas, the impurity of the past in your body, in your thoughts, in your feelings, in your mind, clean out.
1: Minden malát, tisztátalanságot a testedben, gondolataidban, érzéseidben.
0: Enter in the purity.
1: Tisztíts meg, lépj be a tisztaságba.
0: By your each and every heartbeat.
1: Minden szívdobbanásoddal.
0: With your each and every breath.
1: Minden lélegzeteddel.
0: And with each and every thought.
1: És minden egyes gondolatoddal.
0: Is connected, directed towards purity.
1: A tisztasághoz kapcsolódsz.
0: Divinity.
1: Az isteniséghez.
0: Spirituality.
1: A lelkiséghez.
0: And realization.
1: És a megvalósításhoz.
0: Get out of the darkness of the past.
1: Kerülj ki a múlt sötétségéből.
0: And wake up in the dawn of the future.
1: És ébredj fel a jövő hajnalán.
0: Go ahead with your mantra.
1: Haladj előre a mantráddal.
0: Light. Harmony.
1: Fény.
0: Energy.
1: Harmónia.
0: Clarity.
1: Energia. Tisztaság.
0: Confidence.
1: Bizalom.
0: The joy.
1: Az öröm.

0: In the all inner space,
1: belső teredben,
0: imagine beautiful the dawn rising.
1: Képzelj el egy gyönyörű szép
0: or a beautiful flame.
1: Hajnali napfelkeltét, vagy egy csodálatosan szép lángot.
0: Remain on this beautiful light.
1: Maradj emellett a szép fény mellett.
0: Light of the candle or dipak or the dawn.
1: A gyertya vagy a dipak, vagy a hajnal fénye mellett.
0: Relax all the tensions.
1: Lazíts el minden feszültséget.
0: Relax your jaw.
1: Lazítsd el az állkapcsodat.
0: Relax your temples near your ears.
1: Lazítsd el a halántékodat a fül mellett.
0: Try to relax your whole brain center.
1: Próbáld meg ellazítani összes agyközpontodat.
0: Relax.
1: Lazíts.

0: happiness,
1: boldogság,
0: divine feelings,
1: isteni érzések,
0: confidence,
1: bizalom.
0: Feel the shelter of our all the past masters.
1: Érezd a mi minden múltbéli mesterünk védelmét, menedékét.
0: Feel under the shelter of Mahaprabhuji, Devpuriji and Guruji.
1: Mahaprabhuji, Devpuriji és Guruji védelmét.
0: That is a final place for us.
1: Ez a végső hely számunkra.
0: To the Brahmaloka.
1: A Brahmaloka.
0: Relax.
1: Lazíts.

0: And now feel your breath again.
1: Most érezd újra a légzésed.
0: Feel the whole body.
1: Érezd az egész testet.
0: Full of the energy.
1: Megtelve energiával.
0: Feel the expansion and contraction of the trunk of the body.
1: Érezd a törzsed kiterjedését és összehúzódását.
0: Be aware of your being here.
1: Légy tudatában itt létednek.

0: And deep inhale and exhale.
1: És mély belégzés és kilégzés.
0: And we will chant Om three times.
1: És az Ómot fogjuk háromszor zengetni.
0: Deep inhale.
1: Mély belégzés.

0: Move your hands, fold your palms.
1: Mozdítsd meg a kezed.
0: Rub your palms.
1: Tedd össze a tenyered, dörzsöld össze a tenyered.
0: Place the hands on the face.
1: Tedd a tenyered, kezed, az
0: gently
1: arcodat.
0: Massage your eyelids.
1: Finoman, lágyan masszírozd meg a
0: szemed. Open your eyes.
1: Nyisd ki a szemed.
0: And bend forward.
1: És hajolj előre.
0: Stretch your back and fold.
1: Nyújtsd ki a hátad.
0: Touch your head on the ground.
1: A fejed hajtsd a talajra.
0: Feel the circulation.
1: Érezd a keringést.
0: Towards the face muscles.
1: Az arcizmok irányába.
0: The brain.
1: Az agy irányába.
0: Feel relaxing again.
1: Érezd, hogy ellazulsz.
0: Bring your hands on the back.
1: Kezedet vidd hátra, a hátadra.
0: And keep your head on the ground.
1: A fejedet tartsd a talajon.

0: Again, release your hands. Put your hands near the head on the ground and slowly, with the help of the hands, get up.
1: Újra engedd el a kezedet, vidd vissza a tenyeredet a talajra a fej mellé, és lassan a kezedre támaszkodva emelkedj föl.
0: Hari Om. The vrittis which we have in our memory,
1: a vrittik, amik jelen vannak az emlékeinkben,
0: the thoughts,
1: a gondolatok,
0: which is circling in the whole our three bodies,
1: amelyek keringenek egész mindhárom testünkben,
0: physical body, mental body and subtle body,
1: a fizikai testben, a mentális és a finom testben,
0: and these fixed ideas, the fixed thoughts,
1: és ezek a fixa ideák,
0: which is dwelling in these three bodies,
1: ezek lakoznak ott a három testben.
0: It's like a virus.
1: Olyan ez, mint a vírus.
0: And this only can be taken out through the meditation and mantra.
1: És ez csak meditációval és mantrával lehet eltávolítani.
0: It's not difficult to get out. Sometimes it's a fixed ideas.
1: Néha nem nehéz kijutni abból. Ezek fix ideák.
0: That we are searching somewhere outside.
1: Amelyre valahol kívül keressük a megoldást.
0: And we are fixed, we said, yes, this is that.
1: És azt mondjuk, hogy igen, ez az. Erre rögzülünk.
0: But when the reality will come,
1: de amikor a valóság megérkezik,
0: then we will know that we were searching on the wrong place.
1: Akkor tudni fogjuk, hogy rossz helyen kerestük.
0: Therefore, meditation,
1: ezért a meditáció,
0: but we have to analyze all each and every our feelings or the thoughts.
1: De ki kell elemeznünk minden egyes érzésünket vagy gondolatunkat.
0: From where the thoughts began.
1: Honnan kezdődött a gondolat?
0: Very in beginning.
1: A legesleg elején.
0: Where was the cause of this?
1: Hol volt az oka mindennek?
0: You meet someone,
1: találkozol valakivel,
0: somewhere,
1: találkoztál valahol,
0: and you are happy and you like it.
1: Boldog vagy és örülsz ennek.
0: But you should know that on that point there began both.
1: De tudnod kell, hogy akkor abban a pillanatban mind a kettő elindult.
0: That both are the uthan and patan.
1: Uthán és patán egyaránt.
0: You see the uthán.
1: De az uthánt látod.
0: But patán is hidden.
1: De a patán ott van rejtve.
0: When it is not in your destiny.
1: Ha nincsen benne a sorsodban.
0: And it is not meant for you.
1: És nem neked van.
0: That time it happens that patán which was underground, in the unconscious level.
1: Nem neked van számva, akkor előfordulhat, hogy a patán, ami rejtve volt, ami a tudatalatti szintjén volt.
0: But we were not aware.
1: És nem voltunk ennek tudatában.
0: Now that patán is coming up.
1: Most azonban ez a patán.
0: And that uthán is sinking in the water down.
1: Ez a patán föltör, előretör, és az után pedig elkezd süllyedni a vízbe.
0: So these are the waves of those vrittis.
1: Ezek a hullámok, azoknak a vrittiknek a hullámai.
0: Which was not meant for you.
1: Amelyek nem a te számodra teremtettek.
0: But you did. And that is the cause of suffering.
1: de te megtetted, és ez az oka a szenvedésnek.
0: That create the stress.
1: Ez hozza létre a stresszt.
0: That creates the heart disease.
1: Ez hozza létre a szívbetegséget.
0: That creates the stomach problems.
1: Ez hozza létre a gyomor problémákat.
0: That creates the our livers, all organs in the body.
1: A májnak és a test minden szervének ez okozza a betegségét.
0: Our glands.
1: A mirigyeknek.
0: And those who have lots of emotional problem which is swallowing down.
1: És akiben sok érzelmi probléma van, amelyet lenyel,
0: then we are overloading our thyroid gland.
1: Annak túl van terhelve a pajzsmirigye.
0: And then we have the thyroid problem.
1: És akkor megvan a pajzsmirigy probléma.
0: Must not be only this case. There can be some other case too.
1: Nem biztos, hogy csak ez az eset van, lehet más eset is.
0: But mostly is that unspoken to thyself to clear up. No one can clear up when you speak to somebody.
1: De többnyire ez a kimondatlan, ami a magad számára kimondatlan, mert nem tudja más megtisztítani, ha másnak mondod el.
0: So it is within us.
1: Ez bennünk van.
0: And only we can solve the problem.
1: És csak mi magunk.
0: We can bring the clarity. And so that's very important. The meditation.
1: Ezért nagyon fontos a meditáció.
0: And it's very important to realize in that deep level of meditation.
1: Nagyon fontos megvalósítani ezt a meditáció mély szintjén.
0: And yes, you can solve.
1: És igen, meg tudod oldani.
0: Or you can achieve.
1: Vagy el tudod érni.
0: Nothing is impossible.
1: Semmi sem lehetetlen.
0: Everything is possible.
1: Minden lehetséges.
0: Therefore it is said.
1: Ezért azt mondják.
0: Take time.
1: Szánd rá az időt.
0: And Guru Kripa.
1: És a Guru Kripa.
0: It will bring us to that light, that Brahmaloka, that Bindu.
1: Elvisz minket ahhoz a fényhez, a Brahmalokához. Sikerülni fog.
0: So it is said,
1: tehát,
0: clear up the problems.
1: Azt mondják, hogy tisztítsd meg a problémákat.
0: Remove my chinta. Chinta means worries.
1: Távolítsd el a csintákat bennem. Csinta a gondok, problémák, aggodalmak.
0: So this chinta is like a fire.
1: Ez a csinta olyan, mint egy tűz.
0: That fire which is burning the body, the crematorium.
1: Az a tűz, amely a holtesteket égeti el a krematóriumba.
0: But that fire can burn our body quickly.
1: De az a tűz a testünket gyorsan elégeti.
0: But another fire is called chinta.
1: De ez a másik tűz a chinta.
0: And this chinta is burning you slowly, slowly, slowly to the end.
1: De ez a csinta lassan, lassan, lassan éget el téged a végéig.
0: So that kind of chinta.
1: Tehát ez a csinta.
0: That worries.
1: Ez az aggódás.
0: Is killing us slowly.
1: Lassan, lassan gyilkol meg bennünket.
0: Therefore it is said.
1: Ezért azt mondják.
0: Guru.

0: Gurudev.
1: Az van-e bhajanban, hogy Gurudev?
0: I am under your shelter.
1: A te menedékedben vagyok.
0: Remove my worries.
1: Távolítsd el az aggodalmaimat.
0: Karke daya, o merciful, please be merciful to me.
1: Karke daya, ó könyörületes, légy kegyes hozzám.
0: Beda tum pár laga dena, please bring my boat from this ocean to the mainland.
1: Kérlek, vezesd a hajómat az óceánból a partra.
0: When the little child is scared.
1: Amikor a kisgyerek megijed.
0: And very restless.
1: És nagyon nyugtalan.
0: Then it comes to the lap of parents.
1: És a szülők ölébe kerül.
0: And child worries gone.
1: A gyermek aggodalma eltűnik.
0: So the child surrenders itself in the lap of the parents.
1: A gyermek átadja magát a szülők ölében.
0: Similarly, we surrender our worries at the shelter of Gurudev's holy feet.
1: Így mi is átadjuk magunkat, aggodalmainkat Gurudeva menedékében.
0: And that shelter we can have through meditation.
1: Hogy távolítsa el. És ez a menedék a meditációban
0: through
1: nyílik
0: mantras,
1: meg számunkra a mantrák
0: through
1: által,
0: prayers,
1: az imák által.
0: Must not be that you are all the time sitting beside.
1: Nem kell, hogy mindig ott ülj mellette.
0: It is everywhere.
1: Mindenütt ott van.
0: Everywhere.
1: Mindenütt.
0: Just tell, where is he not?
1: Mondd meg, hol nincs ott?
0: He is everywhere.
1: Ő mindenütt ott van.
0: So appears to you immediately, it appears to us immediately in our heart and in our thoughts, in our feelings and our visions when we meditate like this we were meditating today.
1: Azonnal megjelenik a szívünkben, azonnal megjelenik a gondolatainkban, hogyha így meditálunk, ahogy ma meditáltunk.
0: So, wish you all the best.
1: Tehát a legjobbakat kívánom nektek.
0: And good evening further.
1: És további jó estét.
0: Bless you in the name of our lineage.
1: Megáldalak benneteket Mesterláncunk nevében.
0: Om Shanti. Adiós.